0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egy ötödének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalom korlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a hétfőn kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Nomád Nemzedék című kiállítással kezdődik, szerdán pedig domborműavatással és díjátadó fogadással zárul. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újra visszatér a kánikula. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Studiona bombe igen. Ejo do sidu krekel. Ejo do lu jokel.

0: Rádió FM. Mellette szól.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogva lélek.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelmet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasjutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Columbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 8 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Indítjuk a 33. hetet, augusztus 10-e hétfő van, a Lőrincek és a Csillák ma a névnaposaink, Isten éltesse ünnepeltjeinket. Persze gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, nekik is sok-sok köszöntőt, szép napot kívánunk. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ma délőtt is együtt rádióztatunk, számítok figyelmükre, sok-sok jó zene, lesznek újdonságaink is, illetve itt lesznek majd a rég nem hallott kedvencek. Igyekszem gyűjteni a legfrissebb, legfontosabb információkat, most pedig Nikos Santos dalával indítjuk a hétfő reggelt. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ha tehetik, tartsanak velünk. SMS Viber számunk pedig él, ez a 30-301-22-77. Itt üzenhetnek nekünk, legyen az éppen közlekedési információ, vagy akár névnapi születésnapi köszöntő.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kánikulával indul a hét térségünkben, ma sokat süt majd a nap, felhőket szinte alig látni az égen, és csapadéktól sem kell tartanunk. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így igazi nyári időre készülhetünk. A hűvösebb 18 fokos reggelt követően délutánra 35 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, ezért érdemes figyelni a megfelelő folyadékpótlásra ma is. Legyen szép a napjuk, vigyázzanak magukra, itt a Trión pedig hallgatjuk és Meyer Slágerét.

Friss közlekedési hírek a Trio FM-en. A 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgy átkelési szakaszán munkátokat végeznek, a 32-es kilométernél félpályás lezárásra kell készülni. Ugyancsak Jászalsó-Szentgyörgynél a Tiszasűj felé vezető úton útépítés miatt van félpályás korlátozás. Jászberényben is több helyen kell még korlátozásokra számítani, a Csángó Fesztivál miatt az északi bekötő út városi szakaszán teljes útzár van érvényben ma délig, míg a déli bekötő úton a vízközműépítés miatt félpályán halad a forgalom. Tápióságnál a Tápiószele felé vezető úton pedig közműépítés miatt kell útszűkületre számítaniuk az autósoknak.

0: Szolnokon is fennakadásokra kell készülni a mai napon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az úgymond helikopteres körforgalomnál burkolatjavítást végeznek ma reggel 3-8 és délután 4 óra között. Ez idő alatt a körforgalom centrum felé vezető kihajtóágát lezárják, így a Kertész utca belváros felé vezető sávja, a Debreceni út Szajol felüli oldala, valamint a Kertvárosból a körforgalom felé vezető felhajtók sem használhatók. A forgalmat terelőutakra és a Százlábú híd alatti szervízúta terelik, a buszok és a megkülönböztető jelzést használó járművek áthaladása azonban biztosított. Ezek a változások tehát ma délután 4 óráig lesznek érvényben Szolnokon, a helikopteres körforgalomnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek a mai napra, és vigyázzanak magukra és autós társaikra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlődő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter.

Ez a napindítónk a reggel is tart, most nézzük, mit ígérnek a csillagok mára, a kosoktól egészen a szűzig. A kosegyűek ma úgy érezhetik, mint a mindenki egyszerre tőlük várna válaszokat vagy döntéseket. Ne hagyják, hogy a sürgetés hibás lépésekre kényszerítse önöket. Ma az nyer, aki képes egy pillanatra megállni, mielőtt cselekszik. A szerelemben vagy egy fontos kapcsolatban viszont egy meglepően őszinte pillanat várat önökre. A bikáknál otthoni vagy családi ügyek kerülhetnek a középpontba, lehet, hogy valaki a tanácsukat kéri, vagy egyszerűen csak szüksége van arra, hogy meghallgassák. Ma nem is igazán a szavak, hanem a figyelmük és a jelenlétük jelenti a legtöbbet. Az ikrek számára a tüzes energiák felpörgetik a gondolatokat, egymást érik az ötletek, a telefonok és az üzenetek, de vigyázzanak, nehogy túl sok mindent vállaljanak egyszerre. Egy rövid beszélgetés váratlanul fontos felismerést hozhat. A rákok számára a biztonság iránti vágy ma különösen erős lehet. Mielőtt azonban aggódni kezdenének a jövő miatt, érdemes körülnézniük, hiszen sokkal több minden van rendben önök körül, mint amennyit elsőre észrevesznek. Ma valaki váratlanul kimutatja a szeretetét, sőt akár a vonzalmát is. Az oroszlánok ma különösen meggyőzőek lehetnek, könnyen maguk mellé állíthatnak másokat, de figyeljenek arra, hogy ne csak beszéljenek, hanem hallgassák is meg a partnerüket. Egy váratlan dicséret vagy elismerés az egész napjukat bearanyozhatja. A szüzek életében most sok minden zajlik a háttérben, amit mások talán észre sem vesznek. Hallgassanak a megérzéseikre, mert pontosan érzik, hogy mi készülődik. Ha ma nem is kapnak minden kérdésükre választ, hamarosan összeáll majd a teljes kép. Nem sokára folytatjuk a mérleget.

Itt a reggeli starter, folytatjuk a hétfői horoszkópot a mérlektől. A mérlek számára az érzések mély megélését hozza a mai nap. Egy kapcsolatuk új szintre lépett, vagy ráébredhetnek arra, hogy milyen fontos valaki az életükben. A szingliknél egy első pillantásból is lehet több, mint egyszerű szimpátia. A skorpiók erős kisugárzása ma szinte mágnesként vonza az embereket, ugyanakkor könnyen belecsúszhatnak egy hatalmi játszmába is. Ne akarjanak minden vitát megnyerni, most az a legnagyobb győzelem, ha sikerül megőrizniük a belső békéjüket. A nyilasok valami új után vágyakoznak, és ma ennek az első jelei meg is érkezhetnek, egy meghívás, vagy érdekes hír, vagy egy inspiráló ember teljesen új gondolatokat indíthat önökben. Legyenek nyitottak, mert a legjobb lehetőségek most váratlanul érkeznek. A bakok úgy éreztetik, hogy kevés az idejük mindenre, ne akarjanak egyszerre 10 dolgot megoldani. Ha rangsorolják a feladatokat, estére elégedetten nézhetnek vissza erre a napra. A türelem most sokkal gyorsabban vezet célhoz, mint a kapkodás. A vízöntő kapcsolatai mozgalmasabbá válhatnak, valaki meglepő ötlettel vagy ajánlattal keresheti meg önöket, és elsőre talán nem is tudják majd, hogy mit is válaszoljanak. Adjanak időt maguknak, nem kell azonnal dönteni a jó választáshoz. A halak együek ma különösen erősen érzik mások rezdüléseit, figyeljenek arra, hogy ne vegyék át a környezetük feszültségeit. Egy csendes séta vagy néhány nyugodt perc segít visszatalálni önmagukhoz, az esti órákban pedig akár egy sorszerű találkozás is benne van a levegőben. Ez volt a hétindító horoszkópunk augusztus 10-én itt a Trio FM-en.

Pár másodperc és 8 óra, Labány Judittól hallgatjuk majd a legfrissebb híreket. A hétfő reggelünkben pedig itt lesz Terry Szín sikere 2024-ből, a The Door című sláger nyitja majd a hétfői napindítónk újabb óráját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Lebb meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Indul a reggel!
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter! A Trio FM napindítója!

0: Kellemes reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, ma augusztus 10-e hétfő van, a naptár szerint Lőrinc napja, istenéltesse a lőrinceket, valamint a mai napon ünneplő Filoména, Csilla, Amadea, Blanka és Bianca nevet viselő hallgatóinkat is. A Lőrinc név egyébként latin eredetű jelentése, babérkoszorúval díszített férfi. A néphagyományban ez a naphoz kötődik az az ismert megfigyelés, miszerint Lőrinc nap után a dinnye már nem olyan finom, veszít az ízéből és az állagából. A valóságban azonban az augusztus 10-i Lőrinc napig csak a korán leszedett dinnyék érhetnek túl, a valódi dinnye szezon majd csak a szeptemberi Lőrinc napkor ér véget. Az időjárási megfigyelések szerint, ha a mai napon szép napos az idő, akkor hosszú és kellemes őszre számíthatunk, a csendes eső pedig jó bortermést ígér. Emellett érdemes lesz az éjszakai égboltot is figyelni a napokban, hiszen megérkeztek a perseidák, azaz Szent Lőrinc tüzes könnyei, vagyis a hulló csillagok. Ha meglátnak egyet, ne felejtsenek el kívánni valamit. Régi slágerek, új kedvencek, már folytatjuk is Szebuzé, valamint Michael Jackson sikereivel.
1: Trio FM, ahol a nyár életre kell.

0: Friss közlekedési hírek a Triú FM-en a 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgy átkelési szakaszán munkátokat végeznek a 32-es kilométernél félpályás lezárásra kell készülni, ugyancsak Jászalsó-Szentgyörgynél a Tiszasűj felé vezető úton útépítés miatt van félpályás korlátozás. Jászberényben is több helyen kell még korlátozásokra számítani, a Csángó Fesztivál miatt az északi bekötő út városi szakaszán teljes útzár van érvényben ma délig, míg a déli bekötő úton a vízközműépítés miatt félpályán halad a forgalom. Tápióságnál a Tápiószele felé vezető úton pedig közműépítés miatt kell útszűkületre számítaniuk az autósoknak. Szolnokon is fennakadásokra kell készülni a mai napon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az úgymond helikopteres körforgalomnál burkolatjavítást végeznek ma reggel 3-8 és délután 4 óra között. Ez idő alatt a körforgalom centrum felé vezető kihajtóágát lezárják, így a Kertész utca belváros felé vezető sávja, a Debreceni út Szajol felüli oldala, valamint a Kertvárosból a körforgalom felé vezető felhajtók sem használhatók. A forgalmat terelőutakra és a Százlábú híd alatti szervízúta terelik, a buszok és a megkülönböztető jelzést használó járművek áthaladása azonban biztosított. Ezek a változások tehát ma délután 4 óráig lesznek érvényben Szolnokon, a helikopteres körforgalomnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek a mai napra, és vigyázzanak magukra és autós társaikra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM jazzberényből egy szomorú hírt kaptunk a zenei világból. 69 éves korában elhunyt William Orbit, a brit elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során 4-szeres Grammy-díjas producer lett, a legnagyobb nemzetközi áttörést pedig Madonna legendás Ray of Light című albumával érte el. Kevesen tudják, de az All Saints lánycsapat hatalmas lágerének, a Pure Shoes-nak nem csak a producere volt, hanem ő maga szerezte a dal zenéjét is, amiért Ivor Novello díjat kapott. Munkássága előtt most ezzel a felvétellel tisztelgünk. Következik az All Saints és a Pure Shoes itt a reggeli starterben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A reggel is mellette szól.
3: Trio FM. Reggeli starter. Come

Ez a Trio FM Jászberényből muzsika szóval gyönyörű viseletekkel és hatalmas forgataggal telt a hétvégeit Jászberényben, ugyanis lezajlott a 34. Csángó Fesztivál. A négy napos program kavalkádját szombaton a Nagyboldogasszony római katolikus főtemplomban tartott polkmise nyitotta, amit a népművészeti vásár, koncertek és gyermekprogramok követtek. A hétvég egyik leglátványosabb eseménye idén is a szombat délutáni táncforgatag volt. A színes népi viseletbe öltözött menet hagyományos hangszerek és népi dallamok kísérletében járta be a belvárost. A gyimesi, moldvai és kalotaszegi csoportok mellett idén a magyarországi táncegyüttesek képviseltették magukat a nagyobb számban. Eljött többek között a Fegyverneki és a Szentmiklósi Ezer Jó Névtáncegyüttes is, a hosszan kígyózó sort pedig rengeteg érdeklődő kísérte figyelemmel az utcákon. A főtéri színpadon este a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség gála műsora és a Szász Cselvási Zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget, miközben a Dérini Rendezvényház homologzatát különleges fényfestés díszítette. A látogatók az erdélyi árusok portékáiból és a gazdag gasztronómiai kínálatból válogathattak, vasárnap pedig a népművészeti vásár, a főzőverseny és az esti zárógála tette teljessé az ünnepet. A fesztivál ismét megmutatta, hogy a népzene és a néptánc ma is képes összekötni a közösségeket. Kíváncsi vagyok az önök véleményére is, hogyan érezték magukat a hétvégén, mi volt a kedvenc élményük, vagy ki volt a kedvenc fellépőjük az idei Csángó Fesztiválon. Írják meg nekem SMS Viber számunk 30 301 22 77.

Ez a Trio FM jazzbereimből. Kíváncsi voltam a véleményükre, hogyan érték magukat a hétvégén a 34. Django Fesztiválon, ki volt a kedvenc fellépőjük, előadójuk. Nézzünk csak rá az üzenetekre. Most kaptunk néhány sort. Szia Zsolti, nagyon jól érzik magunkat a hétvégén, fantasztikus volt a hangulat a Csángon. Nekünk a szombati táncforgatag és a színes felvonulás volt a kedvencünk, csodások voltak a népviseletek. Üdvözletünket küldjük mindenkinek, hallgatunk benneteket munka közben is. Anikótól és Jocitól kaptuk az előző sorokat. Jó munkát kívánok nektek, itt a Trión várom továbbá is az üzeneteket, élménybeszámolókat a Csángó Fesztivállal kapcsolatosan. Számunk 30-301-22-77. Most a 90-es évek végére ugrunk a Csámba Vamba dalával.

A Trio FM-et hallgatják, a héten ismét fokozódik a hőség, ezért a szakemberek felhívják a figyelmet a kánikula veszélyeire. Különösen a gyermekek, az idősek, a krónikus betegek és a szabadban dolgozók vannak kitéve a napszúrásnak és a hőgutának. A túlzott felmelegedés tünete lehet a fejfájás, a szédülés, a hányinger vagy a szapor, a pulzus. Ha ilyet tapasztalnak valakinél, vigyék hűvös helyre, lazítsák meg a ruházatát és bologatással hűtsék a testét. A folyadékot csak kis kortyokban fokozatosan adjuk neki, szükség esetén pedig hívják a 112-es vagy a 155-ös segélyhívót. A szakértők azt javasolják, hogy 10 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, a nehezebb fizikai munkát pedig időzítsük a kora reggeli órákra. Viseljünk könnyű, szellős, világos ruházatot, kalapot vagy napszemüveget, és ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról, valamint a magas védőfaktorú fényvédőkrémek használatáról sem.

0: Mindjárt 9 óra hallgatjuk a friss híreket, utána pedig érkezik a Red Hot Chili Peppers egyik legnagyobb slágere, a Snow, a dal a 2006-os Grammy-díjas Stadium Arcadium albumon jelent meg, és a mai napig a gitárosok egyik legnehezebb erőpróbájaként tartják számon. John Frusciante ikonikus gitárriffje ugyanis folyamatos, elképesztően gyors pengetést igényel, amit szinte pihenő nélkül játszik végig a több mint 5 perces dalban. Hallgatjuk hamarosan ezt a felvételt, itt egy kis ízelítő belőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség, mert minden autó megérdemli.
7: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt 7 perccel köszöntöm Önöket, folytatódik a hétfő délőttünk a Jászság kedvenceivel, itt ez David Guetta és Adam Lambert egy-egy kiválósága. Azok majd ebben az órában programajánlatokat, a friss közlekedési infót is megosztom, valamint megnézzük, milyen események kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 10-éhez.

0: Most pedig nézzük, milyen programsorozattal készül Jászárok Szállás Szent István király ünnepére. A rendezvény sorozat augusztus 14-én pénteken délután 5 órakor indul a Petőfi Művelődési Házban. Ekkor tartják a harmadik árokszállási kenyérsütő verseny zsűrizését, amit kenyérszelés, kóstolás és közönséglátogatás követ. Augusztus 15-én szombaton a strand és termálfürdőbe várják az érdeklődőket. Este 8 órakor nyárzáró strandparti indul DJ Gubával, 23:30-kor pedig fellép Erős és Piggy Boy, a látogatókat pedig éjfélig éjszakai fürdőzés is várja. A programok augusztus 19-én szerdán a piactéren folytatódnak, 17 órakor a Babtársulat mutatja be Matyi, a Ludas című gyermek műsorát, 17:30-tól helyi amatőr csoportok lépnek színpadra, 17:30-től pedig gyermekprogram várja a kicsiket a könyvtár előtti parkban. 18:40-kor az Old Trappers ad koncertet, 8 óra után 10 perccel pedig fényjátékot láthat a közönség, majd 20:50-kor Német Bea lép majd színpadra. Este 9:05 két perccel hirdetik ki a harmadik árokszállási kenyérsütő verseny eredményeit, 21 órától pedig Balázs Pali élő koncertje zárja az estét, Érzések időutazása címmel. Augusztus 20-án csütörtökön a Szent Háromság templomban tartják majd az ünnepi programokat, reggel 9 órától ünnepi szentmise kezdődik kenyérszenteléssel, 10 órától pedig a szakmai kitüntetések, valamint a Jászárokszállás Tehetségért Alapítvány díjának átadására kerül sor.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Friss közlekedési hírek a Triú FM-en. A 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgy átkelési szakaszán munkátokat végeznek, a 32-es kilométernél félpályás lezárásra kell készülni. Ugyancsak Jászalsó-Szentgyörgynél a Tiszasűj felé vezető úton útépítés miatt van félpályás korlátozás. Jászberényben is több helyen kell még korlátozásokra számítani, a Csángó Fesztivál miatt az északi bekötő út városi szakaszán teljes útzár van érvényben ma délig, míg a déli bekötő úton a vízközműépítés miatt félpályán halad a forgalom. Tápióságnál a Tápiószele felé vezető úton pedig közműépítés miatt kell útszűkületre számítaniuk az autósoknak. Szolnokon is fennakadásokra kell készülni a mai napon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az úgymond helikopteres körforgalomnál burkolatjavítást végeznek ma reggel 3-8 és délután 4 óra között. Ez idő alatt a körforgalom centrum felé vezető kihajtóágát lezárják, így a Kertész utca belváros felé vezető sávja, a Debreceni út Szajol felüli oldala, valamint a Kertvárosból a körforgalom felé vezető felhajtók sem használhatók. A forgalmat terelőutakra és a Százlábú híd alatti szervízúta terelik. A buszok és a megkülönböztető jelzést használó járművek áthaladása azonban biztosított. Ezek a változások tehát ma délután 4 óráig lesznek érvényben Szolnokon, a helikopteres körforgalomnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek a mai napra, és vigyázzanak magukra és autós társaikra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Egyeztető fórumot tartottak az Agyváról Jászkíséren. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el IASZ Fényszaron. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírságoláson van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Szeméremsértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi Szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szeméremsértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM jelzberényből a modern élet tempója, az állandó elérhetőség és a digitális zaj egyre jobban terheli a mindennapjainkat. Szingapúri kutatók szerint mindez nem az egyéni gyengeségünk vagy a rossz időbeosztásunk következménye. A szakemberek ezt evolúciós eltérésnek nevezik, hiszen a szervezetünk nem ahhoz a felgyorsult világhoz alkalmazkodott, amelyben ma élünk. Régen kisebb közösségekben léteztünk, ma viszont hatalmas társadalmak részei vagyunk, ahol a közösségi média miatt folyamatosan másokhoz mérjük magunkat. Ez az állandó megfelelési kényszer tartó stresszhez, szorongáshoz és magányhoz vezethet. A pszichológusok szerint a megoldás nem a technológia elutasítása jelenti, hanem a környezetünk átalakítása, a városi zöld területek bővítése és a digitális ingerek tudatos csökkentése jelentősen enyhíteti az agyunkat érő terhelést.

Itt a Trio FM-en hallgatjuk hamarosan a legfrissebb híreket, kapcsoljuk az MT hírszolgálatot, de egy újdonság szól még az információk előtt Ariana Grande-tól, ez a Hate That I Made You Love Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
8: Az időjárás jelentést támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt remélem, hogy kellemesen telik a hétfő délőttjük. A Trio FM-mel válogatunk továbbra is a Jessel kedvencei közül. Hozok majd programajánlatot, ugyanis augusztus 13-a és 19-e között rendezik meg a 32. Art Camp összművészeti találkozót és alkotótábort. Hozom majd a részleteket a rendezvénnyel kapcsolatosan.

Ez a Trio FM játszmenetben augusztus 13-a és 19-e között rendezik meg itt Berényben a 32. Art Camp összművészeti találkozót és alkotótábort. A rendezvény keretében két estén is ingyenes művészeti előadásokkal várják az érdeklődőket a Fürdő utcai Főnix Műhelyházban. Augusztus 15-én szombaton este 6 órától Bai Miklós Zoltán, 19 órától pedig Kovács István performanszát tekintetik meg. Augusztus 18-án kedden 18 órától Maciel Jukoszki Lukasz és Magda Lukasz tart előadást, ami 19 órától Nagy Zopán zajzenei és hangköltészeti kísérletei követnek. Augusztus 19-én szerdán a Lehel Filmszínházba költözik a program, 19 óra 30-kor nyílik meg a táborban született művekből a Rezonancia című kiállítás, este fél 9-től pedig a Szabad Improvizációra és Free Jazzre épülő The Pastor zenekar ad nagy koncertet. A tárlat egyébként október 5-ig lesz látogatható a mozi emeletén. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok!

Édurba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Tisztán szórakozás.
1: Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászibányon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jászibányi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, úrálóvár, arcfestés és csillántetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyérszentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 4:03-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László, és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonim Rock Band

0: 5 éves korig duplósarok várja, biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a LEGO zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
1: Ez tisztán szórakozás volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399-6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Éjszaka tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzést a jászberényi rendőrök. Vízminőségvédelmi beavatkozásra volt szükség az Agyva, Pusztamizsei és Jánoshidai részein. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittasi járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti oka Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/órás sebesség határ helyett 103 km/órával közlekedett. Az eredmény 140 ezer forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. A szélsőséges vízhiány következményeként az Agyva középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a Jánoshidai és a Pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. A kötivizi kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén júliusban több mint 16 ezer kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a negyedik legnagyobb hetedik havi forgalom 2026-ban. Ebben az évben eddig összesen 53.500 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter. Startolj rá!

Ez a Trio FM jazzberényből. A hazánkat érő rendkívüli hőség és szárazság az erdőállományt is súlyosan próbára teszi. Kánikula idején gyakran látni olyan fákat, amelyek lombkoronája szinte fehéren világít. A szakemberek szerint ez egy védekezési reakció, a fák a levelek formáját felfelé fordítva próbálják visszaverni a túlzott napsugárzást. Vízhiány esetén azonban a párologtatás leáll, a levelek felmelegednek és megkezdődik a korai lombsárgulás, valamint a lombhullás. A legyengült fákat ráadásul a kártevők is könnyebben megtámadják, a magas hőmérséklet és a vízhiány miatt pedig már most több helyen megfigyelhető sajnos az erdők ritkulása. A szakértők szerint a problémát erdőgazdálkodási intézkedésekkel lehet mérsékelni. A folyamatos erdőborítás biztosító örök erdőgazdálkodás csökkenti a párolgást, de a túlzott nagy vadállomány csökkentése is kulcsfontosságú lenne, hiszen a vadak pusztulása rontja a talaj vízmegtartó képességét. Emellett a nem használt erdészeti utak megszüntetésére is szükség lenne, amelyek csatornaként vezetik ki a csapadékot a fák közül. Hosszú távon a fenyvesek és akácosok átalakítása jelentett megoldást őshonos, elegyes lombos erdőkké, amelyek jobban visszatartják a vizet és csökkentik a tűzveszélyt. Az olyan területeken, mint a Kiskunság egyes részei, az áterdők fenntartása már nem reális, ott a nyílt erdősztyeppek megőrzése jelenteti a fenntartható utat.

0: Ez a Trio FM jelzvereinből minden Google felhasználót érintő fontos biztonsági újdonság érkezik. A jövőben egy rövid videó selfie is visszaszerezhetik a fiókjukat mindazok, akiket valamilyen okból kizárt a rendszer. Ez különösen akkor jelentett segítséget, ha egy feltörési kísérlet után a jelszó elfelejtése miatt, vagy a két lépcsős azonosítást végző mobil hiányában nem tudnak belépni. Az új funkció beállításakor egy rövid videót kell készíteni az arcunkról mobiltelefonnal vagy webkamerával. Ezt a felvételt vetik majd össze a későbbi bejelentkezési kísérletkor a rendszer által eltárolt mintával. A Google tájékoztatása szerint a folyamat hasonlít az Apple Face ID megoldásához, de itt nem infravörös fény tapogatja le az arcot, hanem tényleges videó készül. A cég hangsúlyozza, a felvételeket biztonságos környezetben titkosított tárolják a felhőben, és azokat a felhasználók bármikor letörölhetik. A rendszerbe több védelmi réteget is beépítettek, így elméletileg fotókkal is hamisított úgynevezett deepfake videókkal sem lehet átverni a felismerőt. Az új azonosítási lehetőséget fokozatosan vezetik majd be minden fióknál.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szó.

11 óra hamarosan így a hétfő délőttünkben folytatjuk majd a napközben magazinunkkal, a reggeli starter pedig holnap 7 órakor jelentkezik ismét a Trio FM hullámosszán. Sabrina Carpenterrel zárjuk a mai napindítót itt a Despresso.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A sólyomotel napi ajánlata húsgaruska leves, bolonyai spagetti, készül még hideg gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban gránátos kocka, további főételek közül pedig kérhető csirkemell paprikás, párizsi csirkemell, zöldborsó főzelék párizsi csirkemellel, pásztortarhonya cigánypecsenyével. A sólyomotelből választható diákmenü is, kemencés sertésszelet és petrezselymes burgonya. A sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A karaván önkiszolgáló étterem hétfőn tejszín csirkeragúlevest és hideg gyümölcslevest készít, a főételek közül pedig kérhető rakott húsos karfiol, csirisbab tejföllel, tejszínes csirkés makaróni, rántott csirkemell, rántott sajt, lekváros nudli. Rendelésfelvétel 57 406 710. Az aranykanál étterem kínálata szalonnás bableves, mejkrémleves, mogyoróbundás csirkemell sült édesburgonyával, hagymalekvárral, pecsenyelapocka péknémódra, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a vega menüben pedig sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étteremben is ízletes ebéd vár ránk, sárga borsóleves és álpagyönyleves kér.
4: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
7: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Köszöntöm Önöket, kellemes hétfő délőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek itt a Trio FM-en, ez már a Napközben magazinunk. Ebben az órában hozok majd néhány programajánlatot, most pedig Bruno Mars és Iggy Azalea felvételeit hallgatjuk.

0: házsák kedvencei, éjjel-nappal.
1: Prime FM, melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM játszberényből augusztus 13-a és 19-e között rendezik meg itt Berényben a 32. Art Camp összművészeti találkozót és alkotótábort. A rendezvény keretében két estén is ingyenes művészeti előadásokkal várják az érdeklődőket a Fürdő utcai Főnix Műhelyházban. Augusztus 15-én szombaton este 6 órától Bai Miklós Zoltán, 19 órától pedig Kovács István performanszát tekintetik meg. Augusztus 18-án kedden 18 órától Maciel Jukoszki Luka és Magda Lukasz tart előadást, ami 19 órától Nagy Zopán zajzenei és hangköltészeti kísérletei követnek. Augusztus 19-én szerdán a Lehel Filmszínházba költözik a program, 19 óra 30-kor nyílik meg a táborban született művekből a Rezonancia című kiállítás, este 20:30-tól pedig a szabad improvizációra és free jazzre épülő The Pastor zenekar ad majd koncertet. A tárlat egyébként október 5-ig lesz látogatható a mozi emeletén. Jó szórakozás! Kellemes kikapcsolódást kívánok! Augusztus 16-án Jászfényszerum veterenjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszerum honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszerún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszerúi Futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozárhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek. A versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel. A bővebb információkat megtalálják a jászfényszerú.sportei.hu weboldalon. Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászíványon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jásziványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, ugrálóvár, arcfestés és csillántetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyérszentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 4:03-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig Szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonym Rock Band ad majd koncertet, 9:30-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. Jászíványi falunap augusztus 15-én Jászíványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászra látogatni, augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér egy szám alatt. Mindhárom nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig Duplo sarok várja biztonságos nagykockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletek. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: friss közlekedési hírek a Trió FM-en. A 32-es főúton Jászalsó-Szentgyörgy átkerési szakaszán munkátokat végeznek, a 32-es kilométernél félpályás lezárásra kell készülni. Ugyancsak Jászalsó-Szentgyörgynél a Tiszasű felé vezető úton útépítés miatt van félpályás korlátozás. Jászberényben is több helyen kell még korlátozásokra számítani, a Csángó Fesztivál miatt az északi bekötő út városi szakaszán teljes útzár van érvényben ma délig, míg a déli bekötő úton a vízközműépítés miatt félpályán halad a forgalom. Tápióságnál a Tápiószele felé vezető úton pedig közműépítés miatt kell útszűkületre számítaniuk az autósoknak. Szolnokon is fennakadásokra kell készülni a mai napon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az úgymond helikopteres körforgalomnál burkolatjavítást végeznek ma reggel 3-8 és délután 4 óra között. Ez idő alatt a körforgalom centrum felé vezető kihajtóágát lezárják, így a Kertész utca belváros felé vezető sávja, a Debreceni út Szajol felüli oldala, valamint a Kertvárosból a körforgalom felé vezető felhajtók sem használhatók. A forgalmat terelőutakra és a Százlábú híd alatti szervízúta terelik, a buszok és a megkülönböztető jelzést használó járművek áthaladása azonban biztosított. Ezek a változások tehát ma délután 4 óráig lesznek érvényben Szolnokon, a helikopteres körforgalomnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek a mai napra, és vigyázzanak magukra és autós társaikra.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Hány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
1: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menü ajánló.
3: A Sólyomotel napi ajánlata húsgaluska leves, bolonyai spagetti, készül még hideg gyümölcsleves is a húsmentes ajánlatban, gránátos kocka, további főételek közül pedig kérhető csirkemell paprikás, párizsi csirkemell, zöldborsó főzelék párizsi csirkemellel, pásztortarhonya cigánypecsenyével. A Sólyomotelből választható diákmenü is, kemencés sertészelet és petrezselymes burgonya. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Karaván önkiszolgáló étterem hétfőn tejszín csirkeragú levest és hideg gyümölcslevest készít, a főételek közül pedig kérhető rakott húsos karfiol, csirisbab tejföllel, tejszínes csirkés makaróni, rántott csirkemell, rántott sajt, rekváros nudli. Rendelésfelvétel 57 406 710. Az Aranykanál étterem kínálata szalonnás bableves, mejkrémleves, mogyoróbundás csirkemell sült édesburgonyával, hagymalekvárral, pecsenyelaphocka péknémódra, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a vega menüben pedig sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacsi étteremben is ízletes ebéd vár ránk, sárga borsóleves és álpagyönylevesként.
2: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetnék irányéva. Szemérem-sértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szemérem-sértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatósági őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek, a hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírság van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Északnyugat felől változó vastagságú fátyolfelhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Trio napközben. Minden, ami ásság.

Ez a Trio FM Jazzbrainből egy különleges a zene és a tudomány határán mozgó témát hozok. Vajon létezik olyan frekvencia, amely képes gyógyítani a szervezetet, vagy csak egy jól felépített mítoszról van szó? A spirituális hívek és a kutatók között komoly vita alakult ki a 432 Hz-es hangolás körül, miközben a modern koncert hangolás standardja a 440 Hz, a 432 Hz-es alternatíva ettől alig észrevetően mélyebb. A hívei szerint ez a frekvencia maga a természet rezonanciája, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. A laboratórium mérésekből kiderült, hogy egy kis létszámú vizsgálat során a 432 Hz-es zenét hallgató pulzus száma átlagosan közel 5 ütéssel csökkent percenként, bár a vérnyomásra nem volt jelentős hatása. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek, a zenepszichológusok szerint a nyugtató érzés nem egyetlen varázsszám váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint a lassú tempó vagy a halk dinamika. Ráadásul a történeti háttér is árnyalja a képet, hiszen a herc mint mértékegység modern találmány, a pontos mérésről pedig városonként és zenekaronként is eltérő volt a hangolás. A neurológusok szerint nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá a gyógyító hatást, így a jelenlegi adatok alapján a 432 Hz egy kellemes esztétikai választás, de nem bizonyított orvosi terápia. Itt a Trio FM-en teszünk egy 432 Hz-es dallal egy kísérletet, érkezik Robbie Williams-től az Angel című felvétel.

Dél lesz hamarosan részemről itt a búcsú. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel 7 órától ismét találkozunk itt a Trion. Pálinkás Zsoltot hallották. 14 órakor jelentkezik Zsupos Ági, indul majd a délutáni műszak. További nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és tanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont Festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyomotel napi ajánlata húsgaluska leves, bolonyai spagetti, készül még hideg gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban gránátos kocka, további főételek közül pedig kérhető csirkemell paprikás, párizsi csirkemell, zöldborsó főzelék párizsi csirkemellel, pásztortarhonya cigánypecsenyével. A Sólyomotelből választható diákmenü is, kemencés sertészelet és petrezselymes burgonya. A Sólyomotel várja hívásunkat 57 401 267. A Karaván önkiszolgáló étterem hétfőn színes csirkeragú levest és hideg gyümölcslevest készít, a főételek közül pedig kérhető rakott húsos karfiol, csirisbab tejföllel, tejszínes csirkés makaróni, rántott csirkemell, rántott sajt, rekváros nudli. Rendelés felvétel 57 406 710. Az Aranykanál étterem kínálata szalonnás bableves, mejkrémleves, mogyoróbundás csirkemell sült édesburgonyával, hagymalekvárral, pecsenyelaphocka péknémódra, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a vega menüben pedig sült zöldségek mozzarellával. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem várja önöket sárga borsólevessel, árpagyönylevessel, készül még gyümölcsös csirkemell párolt rizssel, hagymás búbos sertéstokány tésztával, sörbundás csirkemell hasábburgonyával, valamint pankó morzsás csirkecsíkok jázmirizssel. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Bíjas Kávézó és Bisztró várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és hideg gyümölcslevessel ebédre. Ehetünk még náluk riba próbléklevest is, készül gombapörkölt szarvacskával, kolbásszal, lilahagymával töltött rántott borda, cézár saláta fürtojással. A tészta kedvelőknek pedig bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne a választék van. Rendeltünk a Bíjas Kávézó és Bisztróból, ha hívjuk a 0620-240-40-44-es telefonszámot.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
8: Napos száraz idő lesz, az előírt határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. A migrációs válság azonnali rendezését követelik Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
8: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szélsőséges vízhiány következményeként az agyvak középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a János hidai és a Pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittas járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot, engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti oka Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/h sebesség határ helyett 103 km/h közlekedett. Az eredmény 140 000 forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatotta megyei rendőrfőkapitányság. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. A Kötivízi Kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén júliusban több mint 16 ezer kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a negyedik legnagyobb, hetedik havi forgalom 2026-ban. Ebben az évben eddig összesen 53.500 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Escucha el ritmo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli asszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az EU Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de két tűzoltó repülőgépet és négy helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Egyeztető fórumot tartottak az Agyvárról Jászkíséren. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el Jász Fényszaron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatos

0: Hogyan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírság van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Szemérem-sértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szemérem-sértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatósági őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7. Melletted szól. Megkezdődik a mai délutáni műszak, augusztus 10-e van, hétfő, Lőrinc napja. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik. Jelentése Laurentum városából való. Egy másik magyarázat a latin laurus, vagyis babérszóhoz köti, így a jelentése babérkoszorúval díszített is lehet. Sok boldogságot kívánunk minden Lőrincnek. Napok óta velünk van a nagy meleg, ezért ebben az órában megnézzük, hogyan tarthatjuk hűvösebben a lakást okos szellőztetéssel és árnyékolással, később pedig rendet teszünk a telefonon felgyűlt digitális fotók között. Üzenni egész délután lehet a 0633 101 2277-es számon, SMS vagy Viber üzenet formájában. A hétfő délutánt Pink indítja, és jön a Hunu, én Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM melletted szól. Ilyenkor, amikor odakint tartósan nagy a hőség, csábító egész nap nyitva hagyni az ablakokat. Pedig ha a kinti levegő már melegebb a lakásnál, ezzel inkább beengedjük a forróságot. Sokszor többet ér a kora reggeli és késő esti kereszthúzat. Napközben pedig a redőny, a sötétítő, vagy bármilyen külső árnyékolás. A ventilátor a levegőt mozgatja, ezért kellemesebbnek érezhetjük mellette a szobát, de érdemes azokat a készülékeket is kikapcsolni, amelyek fölöslegesen termelnek hőt. A sütőt pedig, ha lehet, hagyjuk a hűvösebb napszakra, nem egyetlen nagy trükk hozza a különbséget, hanem több apró döntés együttesen. A következő frissítő zenei állomás Kígo és Eva Max közös dala lesz, a Whatever. This

0: reklám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Egyeztető fórumot tartottak az Agyváron Jászkíséren. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el Jász Fényszaron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kis Noémetné Király Éva. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetési szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírságoláson van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Szeméremsértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi Szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szeméremsértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben, többnyire gyenge vagy mérsékelt.

0: mellett marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy nyaralás, családi esemény, vagy akár egy átlagos hétvége után is könnyen több száz új kép maradhat a telefonunkon. A digitális rendrakást nem érdemes egy egész napos feladattá növeszteni. Elég lehet esténként 10 perc, amikor töröljük a homályos felvételeket, a képernyőmentéseket és az egymás után készült szinte teljesen egyforma képeket. A megtartott fotók közül jelöljük meg a valódi kedvenceket, aztán rendezzük őket év, utazás vagy esemény szerint az albumokba. A legfontosabb emlékekről legyen külön biztonsági másolat is, ne csak egyetlen készüléken őrizzük őket. Így később nem keresgélni kell a képeket, hanem tényleg öröm lesz visszanézni őket. Justin Bieber következik a Daisy című dalával.

97.7 Trio FM mellettet szól. Lassan elérünk az óránk végéhez, de 15 órától két új témával folytatjuk, lesz egy könnyen kipróbálható módszerünk. A halogatás ellen is arról is beszélünk, miért nem mindig jó tanács a legjobb segítség. Az órát Jennifer Lopez klasszikusa viszi majd tovább, az If You Had My Love című dala, de csak a friss hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7. Trio FM melletted szól. Folytatódik a hétfő délutáni műszak augusztus 10-én, a Lőrincek névnapján. Ebben az órában kipróbáljuk az 5 perces rajtot, amely segíthet végre elkezdeni a régóta halogatott teendőinket. Aztán az óra második felében annak járunk utána, hogyan hallgassunk meg valakit anélkül, hogy rögtön megmondanánk helyette a problémáját. SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 0630-301-2277. Most pedig Kamrád érkezik 15 óra után az I Believe című dalával.

Éjjel-nappal. Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sok feladat nem azért marad el, mert túl nehéz lenne, hanem mert túl nagynak látszik az első pillanatban. Ilyenkor segíthet az 5 perces rajt. Nem azt ígérjük meg magunknak, hogy befejezzük az egészet, csak azt, hogy 5 percig foglalkozunk vele. A homályos cél helyett nevezzük meg a legelső mozdulatot is. Nem az a feladat, hogy rend legyen a szekrényben, hanem az, hogy kivegyük az első polc tartalmát. Nem az, hogy elkészüljön a levél, hanem az, hogy megírjuk az első 2 mondatot. 5 perc után abba is hagyhatjuk, de gyakran a kezdéshez kell csak egy kis engedmény, és onnantól már könnyebb tovább haladni. Kylie Minogue-gal folytatjuk, ez lesz az All That Lovers.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 3:30 után járunk, úgyhogy nem sokára jön a jársági hírblokkunk. A hírek után pedig arról beszélünk, hogyan lehet valóban jól jelen lenni egy beszélgetésben, és miért érdemes tanácsadás előtt egy egyszerű kérdést feltenni. A hírek után Réje veszi át a terepet a Where is my husband című dalával. Addig is jöjjenek a legfrissebb helyi információk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
5: Fogatos zabla megvan?
6: Fogatos kantár.
5: Ostor, fogatos hám, fogatos kiegészítő.
6: Fogatos kesztyű.
5: Mi kell még? Mi van? Ti nem készültök?
6: Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én szombaton Jásztelek felé a Kossuth gyepen.
5: Egész napos családi program nem csak a fogadhajtás szerelmeseinek. Ebéd után Buk Viktor csikós bemutatója várja a látogatókat. Póni lovaglás és sokszínes program vár mindenkit.
6: Augusztus 29-én fogadjunk, hogy találkozunk. Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én Jásztelek felé a Kossuth gyepen. Kövess minket a Facebookon is.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Éjszaka tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzést a jászberényi rendőrök. Vízminőségvédelmi beavatkozásra volt szükség az Agyva, Pusztamizsei és János hidai részein. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittas járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jásznagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti oka Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/h sebesség határ helyett 103 km/h közlekedett. Az eredmény 140 000 forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatotta megyei rendőrfőkapitányság. A szélsőséges vízhiány következményeként az Agyva középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a Jánoshidai és a Pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározását,

0: Nagyon felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Amikor valaki elmesél nekünk egy nehéz helyzetet, jó szándékból gyakran már is sorolni kezdjük, mit kellene tennie. Csak hogy lehet, hogy abban a pillanatban nem a megoldás, hanem figyelmet szeretne. Sok félreértést megelőzhet egy rövid kérdés. Azt szeretnéd, hogy csak meghallgassanak, vagy gondolkodjunk együtt a lehetőségeken. Ha a másik beszél, ne versenyeztessük rögtön a történetét a saját élményünkkel. Inkább kérdezzünk vissza arra, amit fontosnak hallottunk, és foglaljuk össze egy mondatban, mit értettünk meg. A tanács akkor lesz igazán használható, ha a másik készen áll rá, s nem úgy érzi, hogy ki akarjuk javítani. Hazai lendület jön a Well Hello-tól, ez az Apu, vedd meg!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel a második óránk végéhez értünk, de 16 óra után sem maradnak új ötletek nélkül. Szó lesz az értesítések kordában tartásáról, majd turistaként fedezzük fel a saját környékünket. Addig pedig mutatom, hogy a friss hírek után mit hallgattunk meg itt a fél időben Justin Timberlake és NSYNC közösen pörgeti tovább a délutánt. Ez lesz a Better Place. Just let me take you to a better place. I'm
1: gonna make you kiss the sky tonight. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróczentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 10-e van hétfő, a Lőrincek névnapja, és már a délutáni műszak harmadik óráját tapossuk. Először megnézzük, hogyan vegyük vissza az irányítást a folyamatos telefonos értesítések felett, később pedig ötleteket adok majd ahhoz, hogyan lehet egy szabad estét vagy délelőttöt mini utazássá változtatni anélkül, hogy messzire mennénk. Üzenni a 06-30-301-2277-es telefonszámunkon lehet. Zed, Marie Morris és Greg közös felvételével megyünk tovább 16 óra után, ez a The Middle, én pedig Zsupos Ági vagyok.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A telefonunk minden pittyenése azt üzeni, hogy most azonnal nézzünk rá. Miközben az értesítések jelentős része egyáltalán nem sürgős. Érdemes végigmenni az alkalmazásokon és csak azoknak hangot, vagy felugró jelzést hagyni, amelyeknél valóban fontos az az azonnali reakció. A többit ellenőrizhetjük napi néhány kijelölt időpontban. Segít az is, ha a munka vagy beszélgetés közben a telefon kijelzővel lefelé tesszük, vagy a rövid időre bekapcsoljuk a fókuszmódot, a fontos személyeknek pedig külön kivételt állítunk be. A cél nem az, hogy eltűnjünk a világból, hanem hogy mi döntsük el, mikor szakítható félbe a figyelmünk és a szabadítünk. Amit mondanom sem kell, hogy hát abból nem sok van. Szigálá adja hozzá a ritmust, jön a Melody.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után folytatjuk a délutáni műszakot, jönnek a legfrissebb jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána nem pakolunk bőröndöt, mégis kirándulunk egyet, a saját településünket és környékünket nézzük meg turista szemmel. A hírek után Mika következik és a Grace Kelly című dala.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szemérem-sértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szemérem-sértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatósági őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is.

0: személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jásznagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírságoláson van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

97.7. Trio FM mellettet szól. Sokszor több időt töltünk egy távoli út megtervezésével, mint azzal, hogy körülnézzünk a saját lakóhelyünkön. Pedig egy mini kirándulás az elég lehet egy olyan utca, park, kiállítás vagy cukrászda, amely mellett eddig mindig csak elsiettünk. Indulhatunk tematikusan is, kereshetünk régi épületeket, vízparti helyeket, helyi ízeket vagy jó fotópontokat. Ha családdal megyünk, mindenki választhat egy megállót, így a program közös felfedezés lesz. A mostani hőségben persze érdemes a reggeli vagy esti órákat választani, árnyékos útvonalat tervezni és nem túl zsúfolni a programot. Egy ismerős hely is tud újnak látszani, ha ezúttal nem sietünk, amíg végig sétálunk. Arrafelé Kigo és a One Republic zenél, a Chasing Paradise következik.

0: Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra itt a délutáni műszakban, de innen folytatjuk és pörgetjük a hétfő délutánt, úgyhogy nem hagyom önöket cserbe. Ezt biztosan állíthatom, csak a legjobb dalok szólnak a Jászság kedvencei 17 óra után is. A Hőségbarát konyháról és a nyugodtabb hűvösebb esti rutinról is szó lesz. Most viszont emeljük magasra a tétet, a Panic at the Disco dala biztosan szólni fog a friss híreket követően 17 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marásvonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Megérkeztünk a hétfő délutáni műszak záró etapjához, ne menjenek sehová. Augusztus 10-e van, hétfő. Először azt nézzük meg, hogyan lehet úgy főzni a forró napokon, hogy közben ne változtassuk szaunává a konyhát, a hírek után pedig egy egyszerű esti rutint állítunk össze a napok óta tartó meleghez. Ugye tudják már az elérhetőségeinket? 06 33 101 22 77, ez lesz az SMS Viber számunk, használják bizalommal, ha megosztanának velem valamit, addig pedig érkezzen a Heaven és Caitlin Aragorn az I Run című újdonságukkal. Coming home.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. A sütő egy hűvös napon kellemesen bemelegíti a konyhát. Most viszont éppen ezt szeretnénk elkerülni. A forró időszakban segíthet, ha a főzést kora reggelre vagy estére időzítjük, s egyszerre két adag alapot készítünk, például tésztát, gabonát vagy sült zöldséget, amelyből másnap gyorsan összeállítható egy hideg fogás. Jó szolgálatot tesznek a sütés nélküli ételek is, a tartalmas saláták, szendvicsek, joghurtos vagy gyümölcsös összeállítások. A lényeg az előretervezés. Ha van a hűtőben kész alapanyag, kisebb az esélye, hogy a legmelegebb délutáni órákban kezdünk hosszú főzésbe. A következő dal Justin Bieberé, ez lesz a Love Yourself.
1: For

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szélsőséges vízhiány következményeként az agyvak középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a János hidai és a Pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittas járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jászegyszentmihályi megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot, engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/órás sebesség határ helyett 103 km/órával közlekedett. Az eredmény 140 ezer forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatotta a megyei rendőrfőkapitányság. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. A Kötivizék kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén júliusban több mint 16 ezer kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a negyedik legnagyobb, hetedik havi forgalom 2026-ban. Ebben az évben eddig összesen 53.500 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7, Trio FM melletted szól. A hőségben az este sem mindig hoz azonnali megkönnyebbülést, ezért érdemes már lefekvés előtt lassítani és előkészíteni a hálószobát. Napközben tartsuk távol a közvetlen napsütést, este pedig akkor szellőztessünk nagyobbat, amikor odakint már hűvösebb a levegő. A könnyű, szellős ágynemű, egy langyos zuhany és a fölöslegesen működő elektronikai eszközök kikapcsolása is kényelmesebbé teheti a szobát. A megszokott testi sorrendhez is érdemes ragaszkodni, halkítsuk le a napunkat egy picit, hogyha fogalmazhatok így, tegyük félre a képernyőt és hagyjunk időt az átállásra. A körülményeket nem mindig tudjuk tökéletesíteni, de több apró változtatás együtt nyugodtabb estét adhat. Lady Gaga veszi át a terepet, szól az Alejandro.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ezzel véget ért a mai délutáni műszak. Köszönöm, hogy ezen a forró hétfőn is velem tartottak. Legközelebb holnap reggel 6-kor Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, én pedig szerdán 14 órától érkezem. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és maradjanak a Trio FM hullámhosszán. A búcsúhoz Mary Mary lendületes dala érkezik, a Shackles. Én Zsupos Ági vagyok, szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tó meder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM játszberényből augusztus 13-a és 19-e között rendezik meg itt Berényben a 32. Art Camp összművészeti találkozót és alkotótábort. A rendezvény keretében két estén is ingyenes művészeti előadásokkal várják az érdeklődőket a Fürdő utcai Főnix műhelyházban. Augusztus 15-én szombaton este 6 órától Bai Miklós Zoltán, 19 órától pedig Kovács István performance-át tekintetik meg. Augusztus 18-án kedden 18 órától Maciel Jukoszki Lukasz és Magda Lukasz tart előadást, ami 19 órától Nagy Zopán zajzenei és hangköltészeti kísérletei követnek. Augusztus 19-én szerdán a Lehel Filmszínházba költözik a program, 19 óra 30-kor nyílik meg a táborban született művekből a Rezonancia című kiállítás, este fél 9-től pedig a szabad improvizációra és free jazzre épülő The Pastor zenekar ad majd koncertet. A tárlat egyébként október 5-ig lesz látogatható a mozi emeletén. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok! Augusztus 16-án Jászfényszerum veterenjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszerú honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszerún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszerúi Futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozálhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek. A versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel. A bővebb információkat megtalálják a jászfényszeru.sportei.hu weboldalon. Remek hétvégi programok várják a családokat a térségben. Augusztus 15-én szombaton rendezik meg a 25. falunapot Jászíványon, ahol már reggel 8 órától egymást követik az események. Az első jászíványi veteránautó és motoros találkozó gyülekezője, a főzőverseny és a póthajas hajfonás 8-kor indul, napközben pedig paintball céllövölde, ugrálóvár, arcfestés és csillentetoválás várja a gyerekeket. 4:12-től pedig megtartják az ünnepi köszöntőket és a kenyér szentelést. Délben jól vétesz szól majd a nóta, 1 órától érkezik a veterán járművek eredményhirdetése és felvonulása, 2 órától pedig a főzőverseny díjátadója. 4:03-tól pedig interaktív zenés gyermekműsor kezdődik, a délután folyamán csendül a nóta műsor, lesz dinnyelvű verseny, 17 órától pedig szentmise a Jézus szíve templomban. A színpadon pedig az Abba Sisters, az Ivány Totó vetélkedő, a Sörivó verseny, valamint Szemerei László és a Kutyusok műsora váltja egymást. Este 8-kor az Anonim Rock Band ad majd koncertet, fél 10-től pedig egészen hajnalig tart majd a Retro Disco. A 25. Jászíványi falunap augusztus 15-én Jászíványon. A gyerekekkel és a családokkal érdemes Újszászra látogatni, augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket a Városi Művelődési Házban a Szabadság tér egy szám alatt. Mindhárom nap reggel 9 órától lehet majd építeni, a legkisebbeket 0-tól 5 éves korig Duplo sarok várja biztonságos nagy kockákkal, még a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletek. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok az ajánlott programokhoz.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Egyeztető fórumot tartottak az Agyváron Jászkíséren. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el Jász Fényszaron. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírság van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Szeméremsértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szeméremsértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rockstar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Éjszaka tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzést a jászberényi rendőrök. Vízminőségvédelmi beavatkozásra volt szükség az Agyva, Pusztamizsei és Jánoshidai részein. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittas járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti oka Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/h sebességhatár helyett 103 km/h közlekedett. Az eredmény 140 000 forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatotta megyei rendőrfőkapitányság. A szélsőséges vízhiány következményeként az Agyva középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a Jánoshidai és a Pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. A Kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén júliusban több mint 16 ezer kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a negyedik legnagyobb, hetedik havi forgalom 2026-ban. Ebben az évben eddig összesen 53.500 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: get the party lit.
1: Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást kapott. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el és kerül hamarosan beüzemelésre Jászfényszaron. Zsámboki Sándor polgármester tájékoztatása szerint a művelődési ház parkolójában található töltő létesítésével a sportcsarnok használatba vételéhez előírt egyik feltételt is teljesítik. Folyamatosan dolgoznak az önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevők a települési karbantartási munkákon. Baranyi Sándor polgármester azt közölte, hogy a közparkok rendezése, a játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetési szerepel az aktuális települési teendők között. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírságoláson van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Damankos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Egyeztető fórumot tartottak az Agyváról Jászkíséren. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást. Újabb közterületi elektromos autótöltő készült el Jász Fényszaron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Az extrém csapadékhiány halmozott hatással van a csak magyar vízgyűjtő területtel rendelkező Zagyva folyóra, amelynek vízhozama rendkívüli mértékben lecsökkent. Ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság párbeszédet kezdeményezett az érintett önkormányzatokkal, a természetvédelem szakembereivel és a civilekkel Jászkíséren, ahol bemutatta, hogy eddig milyen intézkedéseket tett meg a víz helyben tartása érdekében. A megbeszélésen elhangzott, hogy az igazgatóság szakmai elképzelése szerint létrejönne a Zagyvával párhuzamosan a meglévő csatornák, a Csonkás, a Kunere, a Rekettyés, a Csíkos felhasználásával egy vízkivezetési lehetőség is, amely egészen a Tápióig húzódik, táplálva azt is. Jászkonsági 30 év feletti álláskeresők kaphatnak támogatást egy Európai Uniós program keretében ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő munkalehetőséget, fejleszték tudásukat és közelebb kerüljenek munkaerőpiaci céljaik eléréséhez. A Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal munkatársai segítséget nyújtanak többek között álláskeresési tanácsadásban, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a munkába állás segítő támogatások megismerésében. A Jászságban a járási hivatal foglalkoztatási osztályához lehet fordulni személyre szabott tájékoztatásért. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja országos szinten 176 milliárd forint összegben, amelyből a Jász-Nagykunszolnok megyei kormányhivatal a fejlesztés megvalósításához 9,1 milliárd forint vissza nem

0: játszótér homokkal való feltöltése, járdabetonozás, festés, buszmegálló javítás, az óvodában okostáblák felszerelése, csoportszoba festése és virágültetés is szerepel az aktuális települési teendők között. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kezdeményezésére idén nyáron új ellenőrzési módszert vezettek be a Tiszatavon. A rendőrök már trafipaxot is alkalmaznak, hogy kiszűrjék a sebességhatárokat megszegő hajóvezetőket. Az intézkedésben több vármegye rendőri egysége is részt vesz, így a tó különböző részein lehet számítani fokozott jelenlétre. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályszegőkkel szemben azonnal intézkednek. A hangsúly ugyanakkor nem kizárólag a bírságoláson van, hanem azon is, hogy a vízen közlekedők tisztában legyenek a veszélyekkel és betartsák az előírásokat. Szeméremsértés követtek el a megyeszékhelyen. Egy helyi férfi szolnokon a Tószegi úton sétálva úgy haladt el egy nő mellett, hogy annak mellét megfogta. A 30 éves férfi ezután a nadrágját letolta, a nemi szervét elővette, majd megszólított egy nőt, miközben fogdosta magát. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a férfit, akit két rendbeli szeméremsértés büntet miatt kihallgattak. A gyanúsítottat, aki ellen lopás és garázdaság miatt is van folyamatban nyomozás, a hatósági őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Seems like we're making up more than we're making love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Éjszaka tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzést a jászberényi rendőrök. Vízminőségvédelmi beavatkozásra volt szükség a Zagyva pusztamizsei és János hidai részein. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A szórakozóhelyek környékén és a frekventált útvonalakon finn módszerrel szűrték ki az ittas járművezetőket Jászberényben, továbbá kiemelt figyelmet fordítottak azokra az útszakaszokra is, amelyekről több lakossági bejelentés érkezett az éjszakai gyorshajtások miatt. A jászsági rendőrök munkáját a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai segítették, drónnal támogatták az ellenőrzéseket, így a szabályszegések felderítése még hatékonyabbá vált. A Jászegyszónok megyei rendőrfőkapitányság arról számolt be rádiónknak, hogy az akció során több közlekedési szabályszegést tártak fel, az intézkedések feljelentéseket, bírságokat eredményeztek, valamint több jármű forgalmi engedélyét is bevonták a műszaki állapot engedély nélküli átalakítás vagy más hiányosságok miatt. Szolnok belvárosi útszakaszain is rendszeresen végeznek a rendőrök sebességmérést, nem csak nappal, hanem éjszaka is, hiszen a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti oka Jászkunságban is. Mindezek ellenére akadt olyan autós, aki az 50 km/h sebesség határ helyett 103 km/h közlekedett. Az eredmény 140 ezer forint közigazgatási bírság, 6 közlekedési előéleti ponttal párosítva, tájékoztatotta megyei rendőrfőkapitányság. A szélsőséges vízhiány következményeként a Zagyva középső és alsó szakaszán rendkívül alacsony oldott oxigén koncentrációt mértek, amely a hal fauna számára akut stressz helyzetet, magas kockázatot jelent. A folyó felső szakaszáról érkező vízpótlás csökkenésével ez az arány várhatóan tovább romlik, így kritikussá válhat a víztest ökológiai állapota, tájékoztatotta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó vízminőségének javítása és a hal állományának védelme érdekében T-idomú merülő falakat helyeztek ki a János hidai és a pusztamizsei hidaknál, ami a jelentős mértékben felszaporodott békalencseformák és ruca öröm visszaszorítását, illetve visszatartását teszi lehetővé. Szintén ezen a folyószakaszon az oxigén hiányos állapotok megelőzése, csökkentése véget, az apró buborékos, valamint a szivattyús levegőztető berendezéseket telepítettek. Szolnok polgármestere 50 nagy vállalattal vette fel a kapcsolatot, hogy fontolják meg a tószegi kerékpárgyárból elbocsátott több száz dolgozó foglalkoztatását. Mint a Trio FM rádióból értesülhettek róla, a Tószegen működő Axel Hunland kerékpárgyár bezárása következtében több száz munkavállaló veszítette el a megélhetését. Györfi Mihály polgármester szerint az elmúlt években Szolnokon nem történt ilyen mértékű, egyszerre ennyi embert érintő leépítés. Ennek következtében több száz család került rendkívül nehéz, sok esetben kilátástalan helyzetbe. Györfi úgy tudja, hogy a gyár bezárására nem a tószegi üzem működésével kapcsolatos problémák miatt került sor, hanem a vállalatcsoport külföldi érdekeltségeinek kedvezőtlen gazdasági helyzete következtében meghozott cégcsoport szintű döntés eredményeként. A városvezető arra kérte Szolnok meghatározó vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítséget, fontolják meg a gyárból elbocsátott munkavállalók foglalkoztatását. A Kötivizék kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén júliusban több mint 16 ezer kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a negyedik legnagyobb, hetedik havi forgalom 2026-ban. Ebben az évben eddig összesen 53.500 biciklis gurult át a duzzasztó felett. Északnyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet vonul fel, csapadék nem várható térségünkben. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, késő estére többnyire 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: se kéri, hogy maradja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembehelyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jársák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hagysz. Én magamba záródom lassan, ahogy a félelmek súgnak.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.